0: A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Vitamin Rádió.
3: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél, hallgatom.
7: Még több. Több. Még több zene.
8: We like the music. We like the disco.

0: the name of the show. But I ever gonna see my old pop and I know you ever gonna see so pop and I smoke.
1: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
2: De csá, Fluor Tomi vagyok.
3: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
4: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
5: Hombai PG vagyok.
6: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
7: DJ Junior vagyok.
8: Pitagjó Rádió.
9: Kockázatok és mellékhatások tekintetében olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL,

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb
1: zenéi. És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: a 80-as.
1: Kilencvenes évek.

Az ön kedvencei. Otthon? Autóban? Vagy kirándulás közben? Az ön kedvencei. A 80-as...

0: kavargat, élő vízben, csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitangyú Rádió.

0: Beton Jó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatott.

0: Mások csak beszélnek,
1: beszélnek.
2: Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Vitamin Rádió. A legjobb zenék.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Szia!

0: és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.
2: Kész. A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

mikrofonnál Lelkes István alias Pít. Emlékezz el, mi az új az élet. Emlékezz még a minden régen.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Ez az Ön frekvencia.
1: Ez a Pitangyó Rádió. A Pitangyó Rádió nyáron is veletek.
2: Summer Jam a Pitangyó Rádióban. Gyere és élvezd a nyarat!
3: Béláim! Béla bátyám, te vagy köztünk a legidősebb. Amikor belépünk a megyei tanácselnök szobájába, te azt mondod, az Isten áldja meg minden jóval, ami megyei tanácselnökünket. Világos? Na, te pedig. Végül is a te fiadról van szó. Te pedig rögtön rávágod. És a kedves feleségét is. Világos ez? Megértettük? Na, próbáljuk ezt szépen. Hogy van ez?
4: A jó Isten áldja meg minden jóval, ami szeretett megyei elnökünk.
3: Nagyon jó, nagyon jó. És te hogy mondod?
5: És a kedves feleségét is.
3: Jó. Remek, gyertek oda!
4: Minden jóval, ami szeretett megyei elnökünket.
5: És a kedves feleségét is.

Milyen az, amikor a farkas beszabadul az éléskamrába? És dzsemmet kever? Nos, a recept a következő. Így bele egy

És ezt mind felváltva. Jam Tóth Wolf Attilával, a Beat Angyórával.

kívánok, átmenet közben megértik a ismét, szia, puszi neked is. Elnézést kért, esetlegesen technikai gondok merülhetnek föl, mert melege van a gépnek. Konkrétan itt nálunk Wellingtonban 40 fok van, kint az utcán, úgyhogy megtörténhet, hogy sem az áramellátás, sem az itt nem túl stabil. Tehát ha esetleg fönnakadások hallatszódnak, az azért van, mert technikai gyűrök vannak, de próbálunk úrrá lenni a nehézségeken. És hát hűsöljünk egyet egy kicsit, jó? Valakinek csak a szobai ventilátor jut, valakinek meg Görögország mondjuk. Na most nekünk jut Görögországból, hiszen jön Zorba a görög egy 2026-os Size féle RMX formájában, majd jön a Soren Project, ami tudtommal görög formáció, és tőlük jön a Mesto Kalokári. Nem fordítom le, nem azért, mert nem akarom, hanem mert nem tudom. Na, hát jöjjön egy görög érzés.

hála a jó Istennek, hogy gyűlünk, gyülekezünk. Azért van a cset, hogy bújjatok rajta. Megjött Kitty is, és a fülhajó, hiszem akkor a kapitány is.

Mi meg akkor megyünk tovább, utazunk tovább, most a Bédezben segítségével, hiszen két dalukkal is szerepelnek vagy összeállításban. Persze mind a kettő egy kicsit átfeldolgozás. Szóval először menjünk el Eldorado-ba, a Remixer féle remix változatban, utána pedig jöjjön a... melyik is? Jaj, hát a Son of Jamaica egy 2026-os változatban.

nehogy már Tikának kimaradjon, hát nem, lelkemre nem venném. Na, hát kövök megérkezett szürke kisegérbarátunk, akit én csak GIF királynak hívok, úgyhogy akkor neki is jó szórakozást kívánok, remélem, hogy sokáig tudsz maradni.

már úgy értem, hogy Pinókió adása alatt is végig itt tudsz maradni, hiszen utána Pinókió következik, ha nem mondtam volna elégszer. És hát jöjjön valami, ha már magyar dalok következnek, most hiszen azért szólt a Hungarikumnak a szignálja, ami szerintem ő is szívesen hallgat, már Pinókió is szívesen hallgat, meg szívesen játszik, úgyhogy jöjjön George Baker Selection, és még valaki más, DJ Dali összekeverte a két dalt, és így jöjjön a Fehér Galamb, hát kétféle változatban mondjuk így, úgyhogy jöjjön George Baker Selection, és Korda Gyuri bácsi.

0: Na hát, igazából nincs mit bejelentenem, mert az adó majd saját magát bejelenti. Nekem csak annyi a kötelességem, hogy felhívjam a figyelmet azoknak, akik még nem jutottak el odáig, hogy észrevegyék, hogy nyár van. Azért van Summer Jam, mert nyár van.
1: Üdvözöl mindenkit a Vortex Music!

aki nincs fent a cseten, nem látja, de mi nincs fent a cseten, ennyi bennye, chat.bithang.yoo.adio.com. Vagy ha úgy jobban tetszik, úgyis mi mondott volt, hamarosan lesz szép új weboldalunk már megint, úgyhogy bithangyoradio.com. Na, hát hol van nyár, azt kérdezi Tika, ugye a cseten. Hát itt, mint mondottam volt, mert ugye a hőmérő szerint, a Google szerint ugye 29 fok van nálunk, a hőmérő szerint 2, szerintem meg 40, meg az összes, tehát a pokolt üze, és még a legrosszabb hónapra várható, úgyhogy nyár van, kép el van döntve. Na, és hogy évezik a nyarat, hát akkor beleúszunk, jó? Méghozzá a Valmárral, hiszen jön a Valmár és a beleúszok, ahol Nótál mérje, közreműködő, úgyhogy akkor sadaj-dadaj, érted? Na, hát akkor jöjjön egy újdonság, meg ezek után még jön újdonságok.

Nos, a következő előadónk, bár olasz hangzású a művész neve, de igenis magyar. Tehát következik Pietro Fabuloso és DJ Fratello köröse. Egyébként Pietro Fabulosót magyarul úgy hívják, hogy Javics Péter. És tőlük következik a Tedes.

hát még egy magyar újdonságom van mára, de nem fogyunk ki a magyar dalokból, mert a műsor vége felé még lesz két madal, amit Kittyéknek küldök, úgyhogy tessék maradni a végéig. Na, hát ugye szeretünk utazni, mert nyáron utazni élvezet, mondjuk télen is, de nyáron jobban, és akkor menjünk egyszerre három országba is. Úgyhogy jöjjön a Honey Beast és Daniel Fick közöse a Bárcsak lennék.

hát akkor a Hungarikum után jöjjön az Italo Café blokk, és itt is hoztam két újdonságot, hiszen jön az Italo Bios és a What Should I Do, illetve az Italo Forever-től az Orbelian Signal. Ez utóbbit nagyon ajánlom a kapitány figyelmébe, na meg Kittinek is.

Na hát kapom a jelzést, hogy még mindig vannak technikai problémák. Mondom, ez a 40 fok, ami kín van, teljesen megbolondítja a rendszeremet. Mármint a fizikai rendszeremet is, meg a számítógépes rendszert is. De hát most már ezt az egy órát valahogy kibírjuk, aztán jön a stabil Pinocchio és a Maxi Sensation. Addig is, amíg maxizhattok vele, jöjjön még egy Italo Disco klasszikus, ez klasszikus, csak a feldolgozása nem klasszikus, hiszen jön a Glasses Man Ken Lászlótól egy L-Play remix formájában.

Na hát az a helyzet, tika drága, hogy kinyitottam már mindent, tehát az összes ventilátort szolgáltattuk, plusz kinyitottam ajtót és ablakot, hogy legyen, hol kiugornom majd a műsor után. Na, tehát hát próbálom tenni a rendszert, azt majd meglátjuk, hogy mit alkot még ebbe a maradék 3-4 órában. Minden esetre az biztos, hogyha Kitty meghallja a követőt, akkor engem kiüldöz a világból, de hát ettől függetlenül én behoztam adásba, hiszen jön a Blue System és a Magic Symphony egy nem is akármilyen formában, hanem egy misztikus formában, konkrétan egy Mystical Dark Synth coverben.

0: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.
1: Igen, Xill majd visszatér hozzátok hétfőn a Rockvillámmal. De addig is, amíg lesz rockvillám, jöjjön egy kis rock, mert az ma még nem volt. Csak kicsit másképp. Vagy hát nem a rock van másképp, hanem a dalok vannak kicsit másképp, amik rockosítva lettek. Hiszen jön egy újabb Double Decker, egy magyar előadó, a Hümin, és tőlük jön két klasszikus dal, ami soha nem volt rock felvétel, de most már az. Sőt, most már metálosítva van. Na tessék csak meghallgatni!

Na, ha már ilyen klasszikusoknál tartunk, akkor jöjjön még egy klasszikus, és szerintem mindenki élvezni fogja, ha kimegyünk a reptérre Gyuri bácsival. Tehát ez is kicsit másképp.

De egyébként erről arról jutott eszembe a találós kérdés, hogy mit szoktak sepelni a reptéren? Hát airport. Na, menjünk tovább, mert már csak fél óra maradt a műsoridőmből, úgyhogy jöjjön ami teljesen más, és most már nem borzom az idegeket, jöjjön Charlie-tól a Spacer Radio.

Mivel tegnap nem volt zenei káosz, helyette Pinocchio zenét nektek, ezért most bázi én helyettesítem, ha úgy veszik le káoszt és Ronit, mert hogy megint egy más műfaj következik, kicsit visszamegyünk legalábbis jellegét tekintve a 70-es évek funky világába, meg egyáltalán 70-es évek zenei világába, és jöjjön Cali Blanktól a Body Motion.

0: çak çak. Vamos beyler.
1: Mensch, was für eine schöne Windjacke. Sind verrückt, diese Rakuta, dass sie es auch wegschmeißen.
0: Álljunk meg, Béláim, álljunk meg! Hát megnézem, hogy meddig kell még tolni! Álljunk meg! Rátoltuk a kabát! Rátoltuk, túltoltuk!

De hát én nem akarom túltolni, Béláim, de azért van még majd 20 perc az adás időből, amíg Pinocchio jön a Maxi Sensation-nál, úgyhogy jöjjön megint valami teljesen más, egy kis, mondjuk, úgyhogy egy kis techno house, dallamos house, mondjuk, na? Szóval jöjjön DJ Gabi és a Voices.

hát már itt settenkedik, uralkodik, nem a farkas, mert az már itt van, hanem a fafejű főnök a közelünkben, itt néha belép, aztán eltűnik, aztán néha belgin belép, aztán megint eltűnik, de lényeg az, hogy mindig itt van akkor is, amikor nem, úgyhogy tessék fölkészülni, mert hamarosan következik Pinocchio és a Maxi Sensation, utána pedig jön Pete az Eurodance, vagy Eurodance mániával, ugye kinek hogy tetszik jobban. Na, de addig is, amíg Pinocchio-nak engedem a mikrofont, jöjjön megint valami teljesen más. Mondtam, káosz van, mondtam. Jöjjön az Alphaville-től a Sound Like a Melody, és ez sem eredetiben természetesen, hanem egy italo verzióban.

Nos, hát mivel az idő szól itt, és így is sajnos bele fogok lúgni egy kicsit Pinocchio-nak a műsor idejébe, bár neki úgyis van negyed órája fölkészülni, ugye, mint ismerjük. Na, a lényeg, hogy én köszönöm szépen mindenkinek, aki van a rendkívül időpontban ebben a két órában. Remélem, hogy tetszett a mai Summer Jam, és hát abban is bízom, hogy hamarosan találkozunk, amikor most nem biztosan mondani, hamarosan.

tessék figyelni a Facebook oldalunkat, és ott szépen ki lesz írva, hogy mikor lesz megint a farkas adásban. Jó? Na, amivel búcsúzom, az két dal egymás után, és mind a kettő magyar előadó származik természetesen, és mind a kettő valahogy kivételes. Azért is kivételesek, mert hogy nem nagyon játsszuk ezeket, nem tudom miért, vagy legalábbis nem szoktam játszani, azt nem tudom, hogy miért nem szoktam játszani, de most ennek véget vetünk, ennek a hagyománynak, hogy nem játsszuk. Másrészt pedig ugye az első dal az Kittinek a kérése volt, hiszen megkértem, hogy javasoljon valamit, valami magyar dalt. Utána pedig jöjjön leginkább, mivel tudom, hogy a kapitánynak is kedvence, meg hát kicsit utalva a Diszkó Galaktikára, jön majd az LG-től a Dalatika, de előtte jön a Toys of Asian Gods és a Vilmana 2. Úgyhogy ezekkel a dalokkal búcsúzom, mindenkinek jó szórakozás majd Pinókióhoz, és hamarosan találkozunk. Addig is, sziasztok!

should follow today.

kipitalak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még, ne hagyd abba. Ugye már kitaláltátok. Ősrek? Nem. Ősüsű a sárkány. Ezt az égés. Már megint én vagyok itt az ártány. Jó, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz csikó, személyesen. Pinocchio.

Hölgyeim és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd füllenteni, hú anyám!

0: give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burn my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: Ispán. Hát eszki.
4: Kicsoda kegyelmet! Üdvözöllek, Nicsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Nicsél hozott mancáres, mi vajon a szíved?
1: Terve.

0: Hello, hello, hölgyek, ez itt a Beatang Jó Rádió, benne már a fafejű, fafejű Pinókió egészen 20 óráig, de mielőtt belekezdenénk a műsorba, szeretném megköszönni az elmúlt 2 órát a fő Bélának, vagyis Wolfinak, a sikeres műsorát, eme sikeres melegben, egy fantasztikus kombináció, tehát egy fantasztikus melegben egy fantasztikus műsor. Volt egy fantasztikus műsorvezető kolléga, kérem szépen, hát ő volt Wolfi, és a műsor a Summer Jam, csak úgy stílszerűen. Szóval kezdjük a műsor. Csak a rendkedvére van nev... Elmegyek. Nem is kéne itt lennünk. Én mondtam nektek.
1: Nem jó ez. Igazából nem is kéne itt lennünk. De itt vagyunk.
0: Ugye csak rendkedvű, ugye a mikrofon mögött a fafejű Pinókió, hiszen ugye hétfőn is itt voltam, ugye hát tegnap is ide keveredtem valahogy. A korpa közé, igaz, disznókájkim? Látom, megint a beszéd nem áll a helyzet magaslatán. Hát igen, kérdez éppen, kúva meleg van. Én fölakom egy tetőtéri szobában. Egész közel vagyok a naphoz. Mehetnék, hogy a naphoz Twitternek is többek között, igaz, kedves kisegér barátom? És egyébként az igazat meg a kedves Dutyi Dili barátom, meg nem is mondta egyébként hülyeséget, hogy a gatyóba egyébként tilkakút kéne beszerelni, vagy berakni. Ezt meg fogom fontolni még a műsor közepén. Szóval uraim, egy fantasztikus ötlet, egy fantasztikus hallgatótól, aki, gyerekek, van itten szögedélyes beszédem, van itten Grécsi Lászlós beszédem, van itt mindenféle van, na. Ott folytatom alatt tegnap a bajtam. Szóval egy fantasztikus ötlet, egy fantasztikus hallgatótól, ő Dutyi Dili. Hát uraim, kedves Otto, a motto, tegyünk akut, méghozzá jégakut a gatyóba. Persze, klíma, egész Angliában nincs nem lehet kapni egyébként, már 2 napja azt vadászok, vagy 3. Jaj, azt mondja, kedvesen vetkőzzek. Jaj, élőadás van, basszus, elkindítod az adást. Senki nem szól, szegények meg várják az adást. Hát a bocs. Mondta a medve, ott bebújt a barlangjába.

Egyébként a tematik hasonló, mint tegnap volt. Hidáltam a pult mögé, teljesen üresen kiégett aggyal. Azt sem tudom, mit fogok majd játszani. Az is felmerült benne, hogy két órán keresztül csak énekelek nektek. Mit szóltok hozzá? Azt mondja, babám, vetkőzzek le. Hát jó van. Élősök, figyelem. Jön a Pip Show.

0: Hát gyerekek, van egy örömi hírem. Felesen eltett a műsoromból fél óra, de jól haladunk, és még a szignálnál tartunk, basszus. Hát ez nagyon jó. Ez nekem is tetszik. Még fél óra szóljunk a műsor felén, kérem szépen. Én megmondtam, amit megmondtam.
1: Nem jó ez. Igazából nem is kéne itt lennünk. De itt vagy.

Szóval köszönöm, hogy az élő műsor a Facebookon, a Twitchen, illetve a TikTokon is helyjel közel. Ez a Bitangyó Rádió, benne a Fafejű Fafejű Pinokkió, és persze benne a Maxi Sense, és ugye szerdáról lévén szó, 2026-ot írunk. Június 24-e, ugye szerda. Londonban keresztül éppen gatyarrohasztó hőség van szó szerint.

Hát gyerekek, úgy látom, hogy tartalmas műsorra nézünk el meg 2 órában. Áram jön, áram megy, én maradok, kérem szépen egészen 20 óráig, az biztos.

Nem menne feltétlenül titod azt, hogy a lustaság félegészség. Szóval azt mondta a Wolfi az előző adása, hogy a Pinocchio stabil internetje. Hát erről ennyit igazából. Az internet stabil igazából, csak az áram, nem? I don't know why. 1999, kérem szépen.

0: Hát gyerekek, én mondtam nektek, ez a Bitangyó Rádió.
1: Nem jó ez. Igazából nem is kéne itt lennünk. De itt vagyunk.
0: Ugye talán szerencsénk volt, ebből kimaradtunk. Viszont volt cserébe egy jó műsor állítok, azt mondjátok, legalábbis visszajelzések alapján. Ugye talán volt egy teljesen spontán beállásom. Ez ugye Ron is kiesett, meg Kézi is kiesett a tanapra folyamán. Én meg ugye beestem. No, kérdezik, 99-ben járunk ugye a fiatal abba együttes, ugye az A-Teens és a felvétel a Mamma Mia. Igazi örökzöld sláger, igazi klasszikus, tehát 99-ből köszön vissza az A-Teens jó voltából.

Ugye nem mondják azt, hogy vízipólóznak, kérem szépen. Az ikrek a Bitangyó Rádióban, bitangyoradio.com. Édesem, te hol vagy? Ja, hozod egy jégkakut nekem, köszönöm.

Szóval ez a bizonygőre, jaj, hát tudjátok, ugye tegnap ugye bekezdtem nektek ugye beszélni róla. Az új nagy ötletről, ugye, hogy jövőre, vagyis ugye 2027, ugye márciusában. Készülő félben van egy Bitangyor rádiós találkozó ismételten, amire persze szintén ugye kötelező a megjelenés. Távolmaradás egy feltétele lehet, hogyha én aláírom a papírotokat, különben retorzió lesz. No, 1999, az egykori Abba sláger, Mamma Mia, 18. Ugye Wolf basszus kulcs. No, neki futok még ezt. Ugye Wolf jelvít bennünket, hogy Görögországba. Mikis Theodorakis. 93-ban járunk. Ez az Athéna felvétele. Pontosabban feldolgozása. Hiszen a muzsika, hogy 65-ben jelent meg, ugye a filmben, egy időben. A film címe nem volt más, mint az Zorba the Greek, vagyis az Zorba a görög. Ez ott a betét dal cím, és egyébként, ami hatalmas világsikeret tett szert annak idején, és persze ott is járja a világot, különböző feldolgozásokban. Hát így vagy a sok közül 93, a Athéna és az Zorba the Greek.

hallgatni lehet egyébként. De Wolfinál volt áram. Na szóval a lényeg, tehát hogy jövőre, vagyis 2027, ugye márciusában ismételten szervezés alá vonjuk majd a bitongerendős találkozót. Ebben fő segítségem lesz majd remélhetőleg ugye a három grácia, ugye Maskura, Békatka és Tikka. És persze mellett minden összetet szívesen fogadunk, hogy mit is csinálnátok szívesen esetleg az ott töltött időben. Persze ilyet, hogy tevepata versenyt azt hagyjuk el, a vegyszer volt. Igaz élesem, basszus! Én lefekszem, gyerekek. Kérek egy kávét. Poré vagy a Surdilovics. És a forró szél, emlékeztek?

1993, tehát egy kis és szírta ki a Bitony Rádióban. Ez volt az Athéna feldolgozása, tehát és a Zorba the Greek. Maradunk még mindig Svédországban. Érkezik az Ace of Base formáció. Egy kis szerencsekerék. Én pörgetek. Na, ti kezdődj, mire akkor ott már valami baj van.

meg annyi Ace of Base, Slágerre összegyúrva egy meg a mixben. Szintén 99-ben járunk, tehát 99-ben nem 100. Ace of Base és a Megamix.

igen, egy kibabrálnak velem szó szerint, ezt is mondhatom. Ez a lényeg, kérdés, hogy egészen 20-szor vagyok itt veletek. Több-kevesebb sikerrel, azt érkezik majd 20-szorától Pete, a jó magyar árammal. És az Eurodance Mania, kérem szépen a Bitangyó Rádió műsorán, tehát ugye minden szerdán. Szóval jövő márciusban készülőfélben van egy nagyszabású Bitangyó Rádiós találkozó. Erre persze várunk különböző ötleteket. Mert tudjuk, hogy itt bizony mindenki hülye. Itt bizony mindenki. Ugye kivétel, hogy jelenlévők azt tartja a mondás, vagy a szabály.

Közben úgy láttam, babám elment jég a kuér nekem. És képzeltek, ugye a fiacskám, ugye meg pedig ugye bennül a jacuzziban. Ekkora pofátlanság, úristen. Én meg itt szakad a víz rólam. Ez a mai fiatalság, kérem szépen, ez a mai fiatalság. Az öreg dolgozik, gyerek meg lóbálja, lóbálja. Szóval egy svéd forrász, ugye, kérem szépen, passzus kulcs, folyik bele a szemembe.

Hát kedves Kati, itt vagy a háttérben. Ugye 14 napos büntetését tölti ugye a sarokban. Wolfitól kapta. Kérdez, hogy hány nap van meg vissza a büntetésből? Hát nem tudom, mikor kapta, de lényeg az, hogy 14 napot kaptál. Ezt oszd és oszd el, és szorozd el. Aztán vont gyökre. Igaz, kisegér? Megjön az eredmény. 365. Lakrán szépen, it's a beautiful life, ugye, és a Bégz a Bütöngrádban, most pedig megyünk tovább, hát kivel mással, mint a kis fafejű Pinokióval. Hatalmas lendület van bennem, kérem szépen, benne maradt a bugi tanapolt a lábamban. Alex Porter Bütöngrádióban. Don't give me your life, oh no. 95-ből. Don't give me your life. Alex Porter. You treated me bad, now what can I say? Hát hova kössem föl vele, vagy mi az ágyékomra? Hű, gyereke, megyünk Lagziba, azt mondja, úgy tudja, hogy addigra megnősül. Hát akkor megyünk, egybe kötjük a kettőt, kérem szépen, tehát lesz egy ütöngyörelés találkozó egy hatalmas Lagzival.

Anyuka, nem tudsz írni? Gond van az írással? Fogyott a penna, vagy mi van? Beleke Márton a tintába, tudod, azt tartják. A régi szakirodalmak. Na, akkor tényleg át tudsz írogatni, látod? Öröm egy boldottág.

régieneket után automatikusan minden a régibe marad. Ahogy lejár. Egészen addig, amikben nem gyűjtöd a következőt.

0: 1995-ben járunk, kérem szépen, ez a Bitangyor Rádió benne, tehát Alex Party, Don't Give Me Your Life. Yes, jól mondom. 95. Egy kicsit megcsúszott, megkésett, mi is egészen tanapra volt ígérve a 90-es évek. Hát hanem egészen másra kerekedett, ugye, tanapi nap. Back to the 90s. This is the Beating Your Radio Station. No! Beat on your radio. Kedeket összekulcsolni. Térdre. Mondom, térdre.
1: Igenis, feleséges úr.
0: Itt az én hűséges szolgám.
1: Igenis, feleséges úr.
0: Tudod, te hülye vagy?
1: Igenis, feleséges úr.
0: No, akkor térdre.
1: Igenis, feleséges úr.
0: 1990-ben járunk, a csapat neve After One. The Real Sadness.

Ugye közben látom Békatkös Beosont. Gyere csak a fő falra, gyere csak a chat falra. Ugye éppen ima órát tartunk a Bütöngő Rádióban. Szóval a kedves békot, neked is elmondom, ha netán lemaradtál volna róla, hiszen tanap is egy szó voltam áll. Hogy a jövőre, vagyis 2027 márciusában tervezésben van az én kis fejemben egy Bütöngő Rádiós találkozó. Nagyobb, mint ami eddig vala is volt a világon, kérem szépen. Azért is, mert megjelenés kötelező. Szóval, 2027 március. Most pedig imádkozzunk, feleim, hogy mik fog, mik mak.

0: Ugye Michael Cretu alkotta meg, ugye, az Enigmát, és volt a Sadness című felvétele. Előtt ugye Válaszkép, ugye 90-ben, egyébként szintén ő is szintén 90-ben adódott az a felvétel, akárcsak az a felvétel, ez a... Én megmondtam nektek.
1: Nem jó ez. Igazából nem is kéne itt lennünk. De itt vagy.
0: Ugye van, akinek gond van az írással, nekem gond van a beszéddel. Van ez így, kérem szépen. Erre anyag, hogy szép a világ, én is szép vagyok.

1990, After One és a The Real Sadness. A Bittangerad, ugye rengetegen dolgozták föl a különböző Abba slágereket, hiszen Abbát feldolgozni igazából, kérem szépen, sik volt. Hát íme 2000-ben járunk. Szintén egy Abba fan formáció, ugye a csapat neve Abba Kadabra.

Ugye most már 2000-ben járunk. A csapat neve Abba Kadabra. És a fantasztikus Abba sláger. Chicken Song Me.

0: Hát gyerekek, ez a Bitangyó Rádió.
1: Umiliki lenni.
2: Mi beszél ez? A csendben maradnál talán megérteni.
1: Lukadu mettem, eketi, eketi, emegyin. Lüvega, anu, nüvele, vanu.
2: Lefordítanád? Nagyon fürgén pereg a nyelve, nem értem.
0: Hát én mondtam, gyerekek, ez a Bitangyó Rádió.
1: Nem jó ez. Igazából nem is kéne itt lennük. De itt vagy.

Hát igen, vagyok azok valaki, hiszen nagyon meleg van, az igazat megvalva. Nekem még a lábam újjáról is folyik a víz, kérem szépen. Nedvedzek minden nyílásomból. Szóval 2000-ben járunk. Szintén egy Abba feldolgozása. Aki elkövette ezt a feldolgozást, nem más, mint az Abba kadabra. És a Tiki Chance on Me. 2000-ben járunk.

hamarosan elkészül az új weboldalunk. Klemi barátom dolgozik rajta keményen, napról napra, hogy megszépüljünk, megújuljunk. Úgy de szép mondatot, megújuljunk. Az anyám 7 centsik, de szépen tudok én beszélni, akarok? Üljünk, megújuljunk. Úgy de szép mondatot, megújuljunk. Az anyám 7 centsik, de szépen tudok én beszélni, akarok?

Igaz, édesem, szálkásítunk közben, mind a ketten. Nekem az arcomon látszik jobban. Ott van nekem sok izom, kérem szépen, ugye a pofámon ott sok izom van.

Szóval 2000 abba, az abra, ne hagyd abba. Tiki Chanson, mi a Bitong Rádióban? Ezek után persze mi jöhetne más, kérem szépen. Mint maga az igazi és hamisítatlan abba. 1980-ban járunk. The Best Music. The Winner Takes It All. Agneta, Björn, Benny és Annie Fried. A négy legendás kezdőbetű tehát a svéd abba együttes. The Winner Takes It All.

Egy fantasztikus abba sláger, tehát a Bitang Rádióban 1980-ból. A hamisítatlan is az igazi és az originál, kérem szépen. A gyertes mindent bezsebel. The winner takes it all.

Szóval feleim, szálkásítunk az édesemmel. Ő édesíti, meg szálkásítok. Elég látványos, igaz? Van bőr a képemen? És még mennyi szálka? Tegnap este tőkehal volt vacsorára. Hát úgy kísérve, hogy két pofával ettem, igen. Ez lett belőle. Minőtték,

0: I don't want to talk.
1: If it makes you feel sad.
0: Hát, gyerekek, épp most akartam, hogy mekkora mázlitok van, és itt van meg öt mázli.

Hát gyerekek, 1908, ugye visszamentünk egy kicsikét a békében, időkbe, igen, akkor ugye ekkor volt, hogy igazából fénykorát élvén ugye az ABBA együttes, ugye négy ugye kezdőbetű, ugye Agneta, Björn, Benny és Annifield, így áll össze, tehát ugye az ABBA név, és ugye a fantasztikus sláger 1980-ból, The Winner Takes It All. Na vissza 99-be, Annie Lee és a Two Times.

egyébként kedvesen rádiós tagok, egyébként nem tudom, hogy tudjátok, hogy akik ugye voltak a legutóbbi ugye találkozón, ugye ők ugye ismerték, illetve találkoztak ugye személyesen Horgászlány kedvesével. Hát ám valaki nem tudná, hogy a szomorú hírt ugye, ugye jeges távozott közülünk, nyugodjék békében. Ettől függetlenül persze Horgászlány várunk téged is majd márciusban. Szóval rip, rest in peace, nyugodj békében.

Sajnos igen, pár napja összetem meg, hogy a horgászlány ugye a Facebook oldalán, aki kismerték, lehúnyt a szemét véglegesen. Ugye beteg volt egyébként, nem tudtuk, hogy ennyire egyébként ilyenek egyetlen sors, és a sors iróniája. Mindig ugye jók szoktak elmenni, azt tartja a mondás. Persze ez mennyire igaz. Én akkor találkoztam ugye vele ugye először, ezek szerint, hogy utoljára. Tényleg egy jó embert ismertem meg benne. Én is nagyon sajnálom egyébként. Minden jó ember ért kár, azt gondolom. Van, aki ért persze nem kár, de ő ért, azt gondolom igazából igen. Mondottam nyugodt szívvel azt, hogy kár.

Mindig ugye történik a világban jó dolog, ugye, és persze történik ugye rossz dolog is általában az emberekkel, ugye ez tesz úgymond színesebbé a világunkat, hol jobbá, hol pedig ugye rosszabbá képes tenni az ember hangulatát, érzetét, és persze hangulatát, hiszen az ember tudjuk, hogy valamilyen szint, hogy az ember ugye hangulat ember, hangulat függő, sok minden befolyásolja az embernek a hangulatát. Érjük az embereket, hogy általában külső hatások, és persze belsők is. Ezeknek az aránya dönti el általában az, hogy éppen hogy érezzük magunkat. Ilyen, ugyanilyen rossz ugye, hír, hogy elhunyt egy hallgatónk is, ugye?

Ugye Ancsúri. Szóval bizony, hölgyek urak, sajnos így egy csökkenő számban vagyunk, de hát kérem szépen, az élet megy tovább, sajnos vagy nem sajnos. Az életet ugye élni kell, és hát gyakorlatilag éljük meg az életet, amíg még van rá lehetőségünk. 1990-ben járunk. Persze szintén egy feldolgozás, hiszen mi nem volt egyszerűbb a 90-es években, kérem szépen, mint az, hogy elővettünk egy régi-régi nagy slágert, ugye 79-ből egy Johnny Vakalányos láger a terítéken. Ez most mint az Inzier. African Business. Inzier Business. Tehát 79 után szabadon, ugye, Johnny Vakalányos lágere. Egyek ez a 90-ben köszön vissza. African Business. Hello, Africa.

1999 szépen, ugye ez volt az African Business, és kérem szépen, ugye Johnny Vaccarano sláger, ugye 79-ből az In Zaire egy egészen új megvilágításban. www.vitangyoradio.com, benne a Fafia Pinocchio egészen 20 óráig. Azt érkezik majd Pete és a Eurodance Mania. Most még érkezzenek, kérem szépen, a polgár pukkasztó svéd formáció, az Army of Lovers, Obsession 91.

Hello DJ Freak. Köszönöm, Jet is feltűnt. Obsession. 1995-ben jártunk, nem szépen egy svéd polgárpokasztó csapat, hogy ez volt az Army of Lovers és az Obsession. Itt a Bütöngi Rádióban egy rádió a tárok nélkül. Benne a Fafejű, Fafejű, Pinocchio egészen úszak, aztán pedig érkezik majd Pete és a Eurodance Mania. T. B. 1999-ben járunk. ATB. Hát mondom az uramnak TB. Hát itt van az ATB. Killer. Adams kis láger. ATB modra.

2009-es szépen. Adamski féle Killer és ATB féle feldolgozásban. Mondom az uramnak TB.

0: gyerekek, repül az idő már. 19:35 van. Ja! Repülünk mi is tovább, egészen pontosan, hogy 2000-ig. Mert ez a Bitangyó Rádió.
1: Humiliki lenni.
2: Egy örö, egy boldottán, egy öröti boldottán.
0: Szóval 2000-ben járunk. A csapat neve Alcazar. Az igazat, ha megvalva nálam, hogy ez a csapat, egy slágeres előadó, kibad egyetlenes slágere, Crying at the Discotheque, Alcazar, 2000.

Egy lépés előre, egy lépés hátra. Ugye 2000-ben járunk Alcazar és a Crying at the Discotheque a Bitangyó Rádióban. Igaz, Wolf, egy olyan egy slágeres csapat. Nem ugye most kettőző formáció. Ugye egyet visszalépünk 1999, kérem szépen, és érkezzék. Na figyelj csak, hát kicsoda?

Hát érkezzenek, kérem szépen a rajzfilmhősök, mint például a fejfafű Pinocchio. '99 Cartoon Heroes, és ez már az akkora felvétele. Come on Barbie, let's go party!

Welcome to the Power Abitang Rádióban. Benne mesevősök, a Cartoon Heroes. Ez az Aqua felvétele 99-ből. Maxi Sensation minden szerdán 18 órától. Élőben, képpel és hanggal, krem szépen a Facebookon, a Twitchen és a TikTokon.

Cartoon Heroes. Aqua, Cartoon Heroes. Wow. Figyelj, a Clash rá kell fordulnunk a finishre. Ez énekedik Pete és a Eurodance Mania. Itt a Bitangyó Rádióban.

egy ilyen fantasztikus évet, 1999-ben járunk, ugye? Ez ott az Aqua felvétel és a Cartoon Heroes, vagyis a mesélősök a Bitangyó Rádióban, ugye többek között a Fafejő Fafi, ugye egészen 20 óráig, bitangyoradio.com. Maradjunk 99-nél. Úgy tették az év, ugye bejön nektek, és persze bejön nekem is, bitangyoradio.com.

1999. Alice DJ. Back in my life. Igazi diszkósláger.

Együgöző diszkó himnusz a Pitton Keret mini diszkójában, amely bizony minden szerre megnyitja kapuit ingyen és bérmentve. Bemutatva nektek azt, hogy milyen is volt a diszkóvilága, sor a 80-as, sor pedig a 90-es években. Most 99-ben járunk. Ez is DJ és a Back in My Life.

to my life. Oggi su Reim. Bitangio Radio. Ez rádió határok nélkül. Érkezik Pete és Eurodance Mania. 99. Egyik igazi diszkó himnusza. Alice DJ. És Back in My Life. Hát Wolfikám, lóbáljad, most már hiszen lassan. Itt a búcsúzás ideje.

Szóval kedveskéim, aranyoskáim, nekem az igazat megvan, bizony van egy kis hiányérzetem a műsorral kapcsolatban. Nem is az, hogy kevés volt az áram kimaradás, egészen másra gondolok, mint éppenséggel ti. Mik vagytok, tik? Vagy kender magas? Nekem szépen bitangyorradio.com, és akkor érkezzék a hiányérzet pótlására. Bum, bum, bum. Dizsum, dizsum, dizsum, dizsum. Bitangyorradio. Yeah!

1988 egy űrhangszerelt verzióban hallható a felvételen a Bonnie M. Rivers of Babylon című slágere. És persze ezzel valóban ráfordulunk most már a finishre, hiszen érkezik hozzátok ugye majd Pete és a Eurodance Mania.

Na, kérem szépen, hogy a bitangyoradio.com, és akkor ezzel ugye belefordultunk már is, kérem szépen, a finishbe, mert ez volt, kérem szépen, mára a Bitangyoradióban a Maxi Sense, és olyan, amely ugye minden szerdán felcsendül 18 órától itt, ugye, kérem szépen, a Facebookon, ugye, illetve a Twitchen és a TikTokon is. És akkor érkezik a könnyes búcsú.

0: nem jó ez. Igazából nem is kéne itt lennünk. De itt vagy.
1: Hölgyeim, uraim, köszönöm szépen még egyszer mindenki megtisztelés egyben egy kitüntető figyelmét, amely 2 órában ez volt a mára, tehát a Maxi Sense, és velem legközelebb majd ugye péntekkel lehet találkozni 18 órától, ugye péntek este meg a parti, hát a Béláim ugye pénteken 18 óra akkor gyülekező. További szép estét, jó rádiózást, ugye érkezik már Pete és a Eurodance Mania. Enjoy your life!
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Bye bye.
3: Bye bye.
2: Arrivederci.
3: Arrivederci.
2: Auf Wiedersehen.
3: Auf Wiedersehen.
2: Adios.
3: Adios.
2: Au revoir.
3: Au revoir. Au revoir. Au revoir.

0: kellemes hűvös téli felvétel, hogy akkor itt a nagy hőségben mindenki hőgutát kapna. 2019 Joy Peters és a Winter in my Heart című maxi arremezett a korongján, ezúttal egy rádió verzióban. Köszönöm szépen még egyszer, tehát mindenkinek a megtisztelés kitöntött a figyelmet. Érkezik Pete és a Eurodance Mania. Sziasztok!
1: Nem jó ez. Igazából nem is kéne itt lennünk.

с нами. Nyolcvanas és 90-es évek

0: a Bitangő Rádióban. Eurodance Mania. Eurodance Mania. A mikrofonnál Pétert halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek

Hát, hölgyek, urak, szép jó estét kívánok mindenkinek, ti még mindig a Vitagi, a rádiót hallgatjátok az elmúlt két órában. Finókiót hallottátok, most pedig kezdetét veszi a jól megszokott Eurodance-mánia. 40 a megszokott módon és a megszokott tempóban a legjobb Eurodance felvételek hallhatóak a 90-es évektől egészen napjainkig. In Your Life című felvételével indítottunk, és amire még a közel jövőben lehet számítani. Itt lesz velünk többek között Solid Bass és a Volero című felvétel, aztán jön Max A Million és a Fat Boy. Aztán itt lesz még Fun Factor és a Close To You című felvétele egy Travel Mixben. Végül ennek az összeállításnak a végére került Stand By Me című felvételével a Graffiti együttese. A mikrofonnál pedig Pítet halljátok egészen este 10-ig. Eurodance Mania minden szerdán itt a Vitangio Rádióban, melyhez minden kedves külsős, illetve csetes hallgatónak jó szórakozást kívánok.

velem Pinocchio kolléga, Roni, itt van Békacka, Bubu 81, és gondolom a háttérben ott van Bubuni is, aztán van itt egy új emberke, akivel én még nem találkoztam, tiszteletem kedves Csámpás Rozi, aztán jön Ducsi Dili barátunk, itt van velünk Mázli, Pista 67, Szürke Kisegerünk, és végül, de nem utolsó sorban, itt van velünk Tika. Még egyszer jó szórakozást nektek, tartsatok velem egészen este 10-ig, tartsatok velem kipulladásig. Most pedig érkezzenek a beígért muzsikák. Jöröde Szmália!

0: Javasolt hölgyek, urak, a folytatásban robogunk is tovább, méghozzá nem is akármilyen felvételekkel. Érkezik elsőként Ready to Sunshine és a Jumbo, Jumbo, Jumbo. Aztán itt lesz velünk Gibson Brothers és a Kubo egy fergeteges remixben. Aztán többek között jön majd még a műgyajtes fogorvosunk. Érkezik Dr. Albán és jön a One Love. Aztán itt lesz még velünk Juroti. És még Hedővé is szerepet kap ebben az összeállításban. Tartsatok velünk továbbra is, ez itt még mindig a Eurodance Mania. Minden szerdán este 8-tól 10-ig velem Pittel, itt a Bitangyó Rádióban.
1: Eurodance Mania. Minden szerdán este Pittel.

kívánok, várunk vissza legközelebb is. Hiszen ne felejtjétek, hogy minden kedves kollégánk azon fáradozik, hogy minél kellemesebben töltsétek el még ebben a nagy melegben is a szabadidőtöket. Úgyhogy Mászlikám, várunk vissza holnap is. További kellemes estét neked! Úgy pedig már a folytatásban az erotik. So White című felvételők, aztán itt lesz még velünk a folytatásban, ahogy ígértem, itt lesz velünk Hathaway és a Catch a Fire című felvétele.

0: Most a hölgyek urak, folytassuk a bulit, érkezik rövidesen egy pici pihenjérték után. Newman Venga Boys és az Uncle John for Jamaica, tehát elutazunk egy kicsit John bácsihoz Jamaicába. Aztán jön a The Express és a Runaway Train. Itt lesz még velünk Zombie és a Don't Speak című lágyabb hangvételű muzsikája. Aztán jön Frenzy és a Flames of Love 1998-ból. De itt lesz még velünk Teaspoon és a Tom's Party című felvétele. A többek között itt lesz még velünk Imperio és a Cyber Dream című muzsikája is. Tartsatok velünk továbbra is, Eurodance Mania minden egyes szerdán 8-tól 10-ig velem Pittel itt a Bitangyó Rádióban.
1: Eurodance Mania. Minden szerdán este Pittel.

0: Tisztelt hölgyek, urak, múlik az idő, lassan az utolsó fél órájához érkezünk a mai Eurodance Mániának, de ne csüggedjetek, hiszen jobbnál jobb felvételek várnak benneteket az utolsó fél órában is. Mi sem bizonyítja, hogy a folytatásban hamarosan következik majd Fantomas és az Oh What a Feeling című felvétel egy Rádió Mixben, aztán itt lesz velünk többek között megszakítás nélkül Solid Bass és a Dancing with an Angel, tehát táncolunk egy icike-picikét az angyalokkal, aztán jön majd Sex April felvétele. Így lesz még velünk többek között ebben a blogban Sound Lovers és a People című muzsika, jön Mr. President és a Take Me to the Limit. Ezekkel a muzsikákkal megyünk tovább, érezd magad jól, egészen este 10-ig Eurodance Mania minden szerdán este itt a Vitangio Rádióban, a mikrofonnál pedig Pete-t hallod.
1: Eurodance Mania. Minden szerdán este.

0: Nos, hát hölgyek, urak, elérkeztünk a mai utolsó összeállításunkhoz. Én a következő felvételekkel meg szeretném köszönni mindenki megtisztelő figyelmét. Jövő héten ugyanebben az időpontban találkozunk a majd. Az elmúlt két órában ez volt a Eurodance Mania, és a mikrofonnál Pétert hallottátok. És hogy milyen felvételeket választottam így a búcsúzóul? Itt lesz velünk DJ Bobo és az Everybody című felvétele, aztán jön Imperio és az Atlantis, teszünk egy virtuális utazást még hozzá a tenger mélyére. Aztán, ha még belefér az időbe, akkor itt lesz velünk Wickfield és az Another Day című muzsikája. Mint mondtam, velem legközelebb jövő héten szerdán találkozhattok este 8-tól 10-ig itt a Vitangio Rádióban. Addig is további kellemes hetet. Kitartást ebben a nagy melegben, igyatok sok folyadékot. Amint szabad időtök van, menjetek a strandra.
1: Eurodance Mania. Minden szerdán este, Pitten.
0: És mindezek mellett természetesen vigyétek magatokkal a Vitangio Rádiót. És hallgassátok akár vízparton, vagy akár egy kád hideg vízben ülve. További szép estét mindenkinek, sziasztok!

0: A 80-as.
1: Kilencvenes évek

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti.
1: XIL.
2: XIL.
1: Vagyis XIL. XIL. XIL.

0: Euro Dance Mania. Beep up the AO.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
3: A Gitangyó Rádióban.

melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás.

0: on your Zwanosch. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Tangó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.